9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: neked. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

sit together on the sofa with the music way down.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei. A Gitanglio Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordófa fokú részfűrésszel megsebzett bronztérdű repett sarkú bűdös szájú ritka fokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Bitagyú Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Mások csak beszélnek, beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Bitakyu Rádió. A legjobb zenéket.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy... BW Rádió. Mi így szeretünk.
1: Oh no. Oh yes. Oh no.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: élő mixben. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzoner. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Pihtorgyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: És napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis fiú zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: مثلا اینجا ویگ چپو
1: موتراسی که تیر آلو
2: کنید.

0: és a látóműszak a péntek délutánot hangja. Mert a munka vége csak valami jónak a kezdete. Tarts velünk, és ne feledd! Látóműszak. A látó nálad van, nálad van.
1: Turn the nights into a glory day.

Nos, hát hölgyek, urak, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, ti még mindig a Bitangyó rádiót hallgatjátok, melyben útjára indul a péntekenként jelentkező váltó műszak. Ne feledd, a váltó a te kezedben van. 2-től 4-ig frissítő slágerek és egy kis chill itt a Bitangyó rádióban. Így a munka végére. Hiszen ma általában csak kettőig kell dolgozni. Akik tovább dolgoznak, azoknak részvétem. Tartsatok ki, hiszen péntek van, kezdődik a hétvége. Egy a lényegi jobbnál jobb zenék. Remek hangulat. És aki erről gondoskodik, szerint személyen Pit. Pontosan 16 óráig fogok muzsikálni nektek.

Pink felvételével, és itt lesz még velünk Monty Python is. És jön még egy hazai felvétel, és érkezik majd DJ Lotters is a Vinnélek. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, tartsatok velünk! Hiszen ahogy ez a műsor is, illetve a többi is, csak is nektek szól. És mivel ilyen sikeresen végigbeszéltem ezt a felvételt, így hadd csak egy kis névsorolvasást a cseten. Itt van velünk Vandi 98, Kat

Lara, Maskura 67 és Szörnyela egyelőre. Remélem, hogy egyre többen leszünk, hölgyek, urak. Üdvözlöm cseteseinket és külső hallgatóinkat egyaránt. Kezdetét vette a mai műsor. Egy kis freedom, egy kis szabadság, egy kis spray, minden, amit akartok. Péntek, kora délután.

Most hölgyek, urak, a folytatásban elsőként nosztalgiázunk egy icike-picikét így a Márton műszak keretein belül, hiszen érkezik Kaoma és a Lambada című felvétele. Hölgyeim, hétvégén olyan jó idő lesz, hogy elő lehet kapkodni a fűszoknyát. Azt mondják, hogy egyes területeken akár 30 fok is várható. És hétfőn kedden az ország délkeleti részén akár 32 fokra is lehet már számítani. Úgyhogy hölgyek, ennek örömére kapjátok elő a fűszoknyát, hiszen a hétvégén igazi nyárias időre lehet számítani. Kaomáék után érkezik majd egy igazi legenda. Érkezik Carlos Santana és a Maria Maria. Aztán itt lesz még velünk Round One és a Rocky című film betétdala. És ha már a legendáknál tartunk, többek között itt lesz velünk Michael Jackson és Smokey is. Ezekkel a felvételekkel megyünk tovább. Tartsanunk továbbra is. És ugye a következő percekben, ezek után, a dalok után még mire számíthat. Többek között itt lesz velünk Cosmix, Sweet és One McCoy is. Érezd magad jól! Délutáni váltóműszak velem Pittel minden pénteken 14-től 16 óráig. Könnyed délutáni szórakozás itt a Bitangyó Rádióban. És akkor hölgyeim és uraim, de leginkább hölgyeim, elő a fűszoknyát, ahogy mondtam, egy kis lambadára.

folytatásban megyünk és tovább még hozzá Captain Hollywood Project felvételével. De utána itt lesz velünk még Cosmix és a Dédapám című muzsikája, aztán, ahogy ígértem, jön Smokey felvétele is, és Sweet muzsikája is sorra kerül majd. Ezekkel a slágerekkel megyünk tovább. Én meg, amíg ezek a slágerek lepörögnek, veszek egy logopédusi gyors talpalót. Vagy lehet, hogy nekem is nagyon péntek van? Az előfordulhat. Hirtáni váltó műszak.

Kedves szörnyallal, örülök, hogy tetszik. Szerintem a következő felvételek is tetszeni fognak. És hát, hölgyek, urak, egy kis műsorváltozás következik, ugye Szil kolléganő lenne utánam. De sajnos egyéb okok miatt távol marad a mai délutánon. Viszont érkezik helyette a mi kis oroszlánunk. 16 óra pár percre, egy icike-picikét késni fog, de nem maradtok zene, illetve műsorvezető nélkül, hiszen megvárom. De hát, hogy igazán pontos legyek, 16-tól 18 óráig érkezik majd hozzátok Little Lion, és a Hevesen Vegyesen című műsora lesz minden, ami szemnek, szájnak, illetve fülnek ingere. Úgyhogy a továbbiakban is érdemes lesz velünk tartani. Az elmúlt percekben ő volt Smokey, és a folytatásban érkezik Sweet és a Little Willie.

0: Hát hölgyek, urak, ez itt még mindig a váltó műszak, és ő volt Tom Jones és Mavus T közöse. És a szexbombot hallottátok, a folytatásban pedig stílusváltás következik, méghozzá egy elég éles stílusváltás. Jön Andrea Bocelli és a Time to Say Goodbye című felvétele, aztán itt lesz velünk többek között Rod Stewart és a Baby Jane, aztán szerepet kap majd Ace of Base is a folytatásban. Végül, de nem utolsó sorban jön még majd Status Quo. Ezekkel a felvételekkel megyünk tovább. Tartsunk továbbra is. Hiszen...
1: Délutáni váltó műszak Pittel. Minden péntek délután.
2: Bitangyó. Bitangyó. Bitangyó. Bitangyó.

hölgyek, urak! Remekedni remekebb slágerek! Könnyed délutáni hangulat! A folytatásban egy hazai slágerrel folytatjuk, jön P. Junior! És Fernando itt még együtt voltak. Most már köztudott, sajnos külön folytatják. De amikor még együtt muzsikáltak, akkor létrehoztak sok jó zenét. Többek között ezt is. És hát a hétvégére való tekintettel igen aktuális ez a felvétel, bizony, bizony. Jön P. Junior és Fernando is, az Itt a nyár. Ezt követően a Bitangyó Rádióban érkezik majd Gigi D. Agostino és a The Riddle című felvétele. Itt lesz még velünk többek között a Baltimore és Fiesta is. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, tartsanunk továbbra is, és ne feledd, 16 órától 18 óráig érkezik hozzátok Little Lion és a Hevesen Vegyesen. Vagy vegyesen, de hevesen? A lényeg, hogy a következő két órában sem maradtok műsorvezető nélkül. És ez 16-tól 18-ig Little Lion és a Hevesen Vegyesen.

Nos, hát hölgyek, urak, az elmúlt percekben ő volt Ricky Martin. A folytatásban pedig ismételten egy időutazásban veszünk részt, hiszen érkezik Bonnie M és a Felicidad című felvétele, aztán még mindig maradunk ennél a műfajnál és ennél a korszaknál, hiszen érkezik Abba is a Fernando, aztán egy ilyen nagyon-nagyot ugrunk, méghozzá hazai vizekre evezve. Jön LL Junior feat. Desperado is a ma éjjel. És hát ugye mivel lavírozunk különböző korok, korszakok és különböző stílusok

között. Johnny Lake után szabadon érkezik majd Bee Gees és a Stay Alive című muzsikája. Aztán végül, de nem utolsó sorban sereghajtóként ennek a blokknak a végére Guns N' Roses felvétele került. További jó szórakozást mindenkinek, és ne feledjétek, hogy délután 4-től 6-ig érkezik hozzátok a Kicsi Oroszlán és a Hevesen Vegyesen című műsora, azaz Little Lion és a Hevesen Vegyesen itt a Bitangyó Rádióban. Úgyhogy nem áll meg az élet. Tessék hallgatni a Bitangyó Rádiót, ezt pedig még mindig ne feledjétek el, hogy a péntek délutáni váltóműszak.

Nos, hát hölgyek, urak, eljött a búcsú idején, a következő felvételel meg szeretném köszönni mindenki megtisztelő figyelmét. Az elmúlt két órában ez volt a váltó műszak itt a Vitania Rádióban. Ez a műsor, ha minden jól megy, akkor jövő héten pénteken 2-től 4-ig lesz hallható. De természetesen a műsorváltozás jogát fenntartjuk, hiszen bármi közben jöhet. De a lényeg, hogy a folytatásban érkezik hozzátok, ami kicsi oroszlánunk érkezik, Little Lion és a Hevesen Vegyesen ide a Vitania Rádió stúdiójába. Nem sokára átadom neki a stafétabotot. És hogy mi is lesz az utolsó kiválasztott felvétel? Jön Modern Talking és a Brother Louie. További szép napot, szép hétvégét kívánok mindenkinek. Amennyiben tehetitek, menjetek ki a szabadba, hiszen több mint 30 fokra számíthatunk a hétvégén. De főként pünköst hétfőn. És még kedden is marha jó idő lesz, utána vissza esik egy kicsit a hőmérséklet, de akkor sem kell már a hidegtől tartani, hiszen általában 25-28 fok várható ország szerte. Úgyhogy a hétvégét csak is kizárólag a szabadban nyugdomos tölteni, természetesen telefonon is lehet bennünket hallgatni, tehát a zsebedben magaddal tudsz vinni bennünket. Tehát, mint mondtam, kellemes délutánt mindenkinek. Találkozunk jövő héten szerdán, most pedig érkezik hozzátok Lion. És megjött hozzátok Brother Louie. Sziasztok!

Hello, hello, sziasztok! Csoda szép péntek délután kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. 2026. május 22-e. Szeretném megköszönni Pete-nek az előttem lévő fantasztikus két óra remeik zenei válogatását. Neked jó pihenést, csoda szép hétvégét. Hát egy kicsit eldiskuráltunk itt a háttérben, bevallom nektek őszintén, ritkán. Ritkán vagyunk egymás előtt után, de tudunk mind a ketten dumálni rendesen. Szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán. Zsuzsit szörnyen lát Mázlit, Maskura 67-et. Larát, Katát, Edit, Bubu 81-et, és a két robotunkat, Artud Ditud, na meg a nagyon okos Bobit. És a műsorvezető kollégák közül itt van velünk az előző két óra kiváló házigazdája,

itt van az Izzájél. Csak egy kicsit átcsúszunk. Hát ugye én 3:45 után pár perccel értem haza. Dolgoztam, ezek a péntekek nekem amúgy különben este 7-8-ig szoktak tartani, de ugye az elmúlt hónapban történt egy kis változás az életembe. Úgyhogy hát nagy valószínűséggel lesz majd olyan hét, amikor Szil nem tud itt lenni veletek, sajnos. És ezeken a péntekeken én ide megpróbálok becsúszni hozzátok. Winzájér! Na hát, keresem a fonalat. Beindulnak a zenék, beindulok én is. Kívánok mindenkinek a következő két órához felhőtlen kikapcsolódást, és nagyon jó bitang, jó rádió hallgatás. A Messenger csoportba szeretettel köszöntöm Tündért és Bubut.

Hát ugye hétfőn azt ígértem nektek, hogy szombaton reggel 8-kor jövök, és már volt, aki ma megkérdezte tőlem, hogy de hát akkor holnap reggel nem leszek, de leszek holnap reggel 8-10-ig, itt leszek veletek, ébrezgetlek benneteket, na megadom az útra valót a barátaimnak, akik érkeznek majd ugye hozzám a holnapi nap folyamán.

És hát aztán nem feltétlenül mondom, hogy lazulni, mindent fogunk csinálni, hevesen, vegyesen, ahogy ezt tőlem megszokhattátok. Hozok régit is, újat is, lemezeket is. Joe-nak is puszi. Ed Sheeran az első előadónk.

0: érdeklődik, hogy ő mikor kap ennyi puszit. Hát figyelj, én Joe-val már találkoztam, képzeld el. Elmondhatom, hogy személyes ismerősöm. Maskura az ő kedves neje. És hát bőszen tűri az, hogy én ilyen közvetlen vagyok velük. Mikor dolgozik. Pedig már küldtem neki. Akkor majd mindjárt jön a nyomász videó. Nem akarlak benneteket sokkolni, de én következő hét hétfőig szabadságon vagyok. Márhogy nem most hétfőig, hanem az utána következő hétfőig. Itt van velünk Szilvióm is. Szia Andi, jó adit neked, szép napot mindenkinek. Puszi drága, köszönöm szépen. Hát, ami Dutyi Dilink is, a hantabolyunk is ez dolgozik. Júj, hát jön egy új dal.
1: A részemből már eleget, de vártam.
0: Zapar az egy, és köszi. Hát én is várom, hogy legyen a helyem a világ.

Zapor az Ecs, és a köszi, és hát ez megint egy új dal, ami rögtön elsőre a szívembe, a lelkembe, és minden porcikámba beleitta magát.

Rasta Vitéz és Varga Viktor. Szeretettel köszöntöm kacajkánkat és remek adást. Jó hangulatuk kívánok, Lionka. Köszönöm szépen puszi ölelés neked is. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok.

Egy kis reggae muzsika. Annak idején ezelőtt 8-9 évvel. Igaz, hogy azok a hétfői napok voltak, amikor hétfőn 14-től 16-ig ide tudtam bújni Pinocchio elé, mert éppen nem dolgoztam. Akkor voltak ilyen jó kis rasta, reggae füstös dalok. Péntekenként pedig bolondóra volt. Emlékszel, Maskura?

olyan régi szép idők, amikor még petróleumlámpa hajtotta a seprűt. Hát bolondóra az ma is lehet. Majd ahogy a hangulat és a kedvetek adja. De már egy gyönyörű, szép, piros lemezt pörgetek a lemezjátszón.

Michael Jackson ebben az évben, illetve hát nem ő, mert ugye ő már ott odafönn van. De az örökösök úgy gondolták, hogy a film mellé jár egy number one dupla album is.

Ugye, rólam azt lehet tudni, hogy a hevesem vegyesen azt akarja, hogy igyekszem nektek mindig egészen a régmúlt időkből a napjainkig külföldit is, magyart is és minden stílust is bevarázsolni úgy, hogy egy élhető, hallgatható műsor legyen. És ha véletlenül odáig fajulok, hogy egy tematikus műsort összerakok, nem azért, mert nem tudnék, akár hetente többször is, ha az időm engedné. Egyszerűen azt vettem észre, hogy jobban szeretitek ezt a vegyes műsort, nem menekültök el egy-egy rockzenénél,

Szóval hétfőn filmzenésztünk, de a filmzenék is igazán hevesen vegyesre sikerettek. Szóval én igyekszem megtalálni veletek a hangot. Amore mio. És a kamer.

büszkén állítom, hogy legalább annyi hölgyhallgatón van, mint pasi. Szóval én nem próbálom becsábítgatni a férfiakat. Természetesen örülök nektek.

Hát ezek az internetes szerelmek. Ezekkel vigyázni kell, kedves Máza. Mert amikor te vagy itt téged, amikor a másik van itt, akkor az. Otza verza. Ilyenek a pasik is, ilyenek a nők is.

0: Na, és az Amore Mio itt a Bitangyó Rádióban, ahol lazulás helyett, hevesen, vegyesen, szél helyett igazoltam van távol. A Little Lion-t halljátok.
1: Szól a rádió.
0: És ahol szól a rádió, na figyelj!
1: Yeah, szól a rádió.
0: Hevesen, vegyesen, szél helyett igazoltam van távol. A Little Lion.

0: kérdi, mi van veled? Ő még itt van, vagy már?
1: Egy négyes street lemezt pörgetek.
0: Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell.
1: Mert bizony már ez is meg van lemezel.
0: És én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolod.

Hát ugye holnap jönnek a barátok, és tündér, mivel találkoztunk húsvétkor, megelőlegeztem, azt mondta, hogy szeretne meglepni egy lemezzel, én válasszak, és hát ugye ez a 4 Street album volt a választás. Sajnos egyelőre csak a szebb napok érhető el lemezen. Bár én már a Kováéknál is lobbizok erősen, hogy dobjanak már egy Best of Kovászki vinil albumot. Egy maxi lemez került fel a lemezjátszóra. Village People. Jó műsorvezetés, szép délutánt neked és mindenkinek, írta nekem Vida Erika. Köszönöm szépen, drága, nagy puszin, nagy ölelés. Hát én egy kicsit vele

Érdeklődik a mi kedves tündérünk, lehet náluk lobbizni ez ügyben. Hát ugye Szebenyi Danit követem, nem csak őt, hát ugye az egész Kowalski meg a Vegán. És a Dani a minap megosztott egy képet és hozzá egy szüsszenetet, hogy ugye LGT lemezt hallgat. És hát kérdezte a kedves összegyűlteket, hogy ki esetleg van-e köztünk olyan, aki esetleg lemezt hallgat, és ha igen, akkor miért? És hát éltem az alkalommal, és azt írtam neki, hogy én bármit meghallgatok szívesen, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tudnék örülni egy Kowalski meg a Vega Bassoff-nak. És szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel így.

Úgy gondolom, kedves Mázli, hogy az évek és a rutin megoldja kezelni ezeket a dolgokat. Engem a kedves hallgatók már nem tudnak kizökkenteni, csak a kollégák. Itt van velünk Boborján is. Szia, Boborján! Szép délutánt, jó zenehallgatást kívánok neked! Village people!

képzeld el, kedves tündér, hogy nem hagyott Dániel válasz nélkül, azt írta, jó lenne egy vinil válogatás esetleg felkiáltó jellel.

70-es évek végének egyik legnépszerűbb amerikai diszkó együttese. A legjobbakat halljátok összegyúrva.

Hát kedves Boborján, akkor én vagyok a ritka kivétel, aki nem úgy öltözik, nem úgy eszik, nem úgy gondolkodik, nem úgy zenél, nem úgy viselkedik, mint bárki más. Azt szoktam mondani, én vagyok a fekete bárány, de ugye erre egyből jönnek az ilyet kommentek, hogy jó, mi történt a kis oroszlánnal, fekete bárány.

csak abban lehet kiölni a nemzeti ételeket, öltözeteket, szokásokat, zenéket, aki hagyja. Népviseletet ugye én nem hordtam soha a büdös életben. Sőt, néptáncolni se tudok, mert azt szoktam mondani, hogy az a nép még nem született meg, ahogy én táncolok.

Szerintem különben nem hallgat, mert ha hallgatnak, akkor erre reagálna. Csak bejön és itt megpróbál egy kicsit polgárt pukkasztani. Úgyhogy ne vegyétek magatokra.

megint ugrunk, csak most visszafele. Szintén egy Moxi lemez pörög a lemezjátszón. Repüljön oda Szilviónak.

Szeretettel köszöntöm a chat falunkon Tikát is. Szerintem gyorsan át is állok a digitális technikára a lemezekről. Mert aztán jön a bakit akarunk tábla.

ez az azt álmodtam, googoltam a tóba fiú. Úgy gondolja, hogy engem lehet bosszantani. Hála jó Istennek! Büszkén vallom. Aha. Vannak itt azért elegen, akik szívesen hallgatják a műsoromat, nekik nagyon szépen köszönöm. Ne, meddig nem volt baki basszus.

Közben jött tőlem egy költői kérdés felém, nem tőlem. Oroszlánból bárány fekete. Tudod, kacajka, én vagyok a rossz. Mindig. Lenin mauzóleum linóleumozása. Persze aztán jön a moszkvi szuszkulcs és társaim, tudom.

Mázli azt írta a cseten, képzeljétek el, hogy hozzuk zavarba. Engem. Fogd meg a söröm. Én mellette maximum csak zavarba lehet jönni. Tika írta is. Feed the little lion, te még nem ismered.

ezt a dalt Pete-nél hallottam először, is szerettem bele, úgyhogy küldöm neki az előző két óráért.

nem ma van a zene loposadém. Különben ez az egy lopott zeném van a mai napon. De ha így meggyanúsítasz, mindjárt keresek egyet kézitől is.

Itangok. Csodaszép hétvégét. Weekend van. Sőn lesz Wokerende. Wow, urlau van. Kedves Andrá, most értünk haza mi is, és már sok szeretettel. Köszöntünk és hallgatunk a teraszunkon. Puszi ölelés. Szikuskának és Józsefnek. Ugye kaptunk egy statisztikát itt a Bitangyó Rádió chat falán. A szépen beszélők és a káromkodók megosztása a földön. 50-50, fele-fele. Ugye az egyik fele azt állítja, hogy kurva kevesen vagyunk. A másik fele pedig az, hogy bémeg. Gondoltam volna, hogy ilyen pont sokan vagyunk.

elfelem, és a ráncok a szemem alatt, de meg én. Szia kisbundás, jó ad itt neked, és sok fület írta nekem apusom. Puszi drága, nagy ölelés, köszönöm, hogy itt vagy.

0: Bitangyó Rádió. Rádió.
1: J-Lo! Elveszettem a fonalat, hogy közben mit kell Tündérnek megmutatni. Jennifer Lopez, Pitbull. Repül oda a teraszra. In the floor.

Kérdezem a csajokat, hogy szerintetek különben, hogyha a legközelebb szeretnénk abba az ázsiai étteremben, vagy Óbudán helyet foglalni. Biztos nem az én nevemet, vagy a tikáit kell beolvasni.

0: Ön most a Hevesen Vegyesen című műsort hallgatja Little Lion-nal.
1: A bizony és egy csoki bombon. Ahogy Niki nevezi.

adást kívánok neked! Zenei műsorvezető, írta nekem kedves szürke kisegér. Szép hétvégét kíván mindenkinek!

fotomatchából, ha piacon vettem. A spotjaimat Jetski, Kézi, illetve jó magam készítettem. Van bennük ilyen is, olyan is.

A mai napon 18 óráig vagyok itt veletek. Aztán majd érkezik hozzátok Pinocchio. És a Pen Party az a péntek esti mega party. Lesz sok-sok overdrive. Hát, ha azt hittétek, hogy megint abbát hozok, akkor tévedtetek. Hiszen a film betét dalát választottam a Mamma Mia filmből. Cher és Andy Gracia duettje. Bitang jó rád.

adjak esélyt annak a baki táblának. Ezért 1994-es a Moxi lemez. Loft és a Holdon. De mi még a Földön vagyunk.

kicsit kíváncsi vagyok a videóval kapcsolatban, úgyhogy majd elképzelhető, hogy kinyomom a mikrofon, hogy megkukkantsam a következő zene alatt. Úgyhogy utána azt halljátok, hogy lemegy a hang, fölmegy a hang, de az Andi nem beszél. Akkor bizony, úgy maradt a mikrofon.

egyre kíváncsi vagyok. Azt írta a Tika, sajnos lemaradt a videóból az első egy perc, míg idegből letekert 3 métert, de annyira röhögtem, hogy nem tudtam felvenni videót.

OMDA, Orchestra Manover in the Dark. És az Enola Gay itt a Bitangyó Rádióban. Together, forever, forever, forever, forever, forever, forever, forever. Together, forever, forever, forever, forever, forever, forever. Hey! Captain Jack. Forever, forever, forever, forever. Hát hogy? Örökké. Örökkön örökké. Vagy újra. Együtt. Holnap lesz. Together again. De majd hétfőn.

Olé, ráné az órára. Cirka 35 percen van, meg az az 5. Amivel hétfőnként belém csúszik Pinokkió, igaz? És hát még meg is kéne bolondulni, hiszen ha péntek van és 16-18-ig Little Lion van, akkor némi bolondóra se ártana.

szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió Cseppfalán Bandi 98-at. A mai napon Szél igazolt távolléte miatt egy kis oroszlánt, azaz Little Lion-t halljátok. És hát holnap a mazohisták reggel 8-tól 10 óráig velem ébredezhetnek. De hát addig még nagyon sok minden van hátra, többek között érkezik hozzátok Pinocchio és a Pen Party 18-tól 20 óráig. Pusztal, 22-ig pedig Tóth Wolf Attila és a Jam

megérkezett. Pista 67 is, puszi ölelés oda is. Hát neked muszáj lesz kedves tündér mazohistának lenni, hiszen miattatok. Állok ide be 8-tól. 10 óráig. Hogy hozzak nektek egy kis útravaló zenét. Isten, igazából játszhatnám az egész utat végig, hiszen nem lesz utána élő műsor jó hosszan. De hát ugye azt beszéltük meg, hogy Passauba lesz a randi, az első randi. Megmutatom Musukának, Tündérnek és Kisklányinak Passaut. Egy csodaszép város, nekem Budapest. Olyan feelingje van még kicsit, mint Budapestnek. És most nem a 8. kerületre gondolok, hanem a Várra, a Dunára, a Hidakra. Persze Budapestnek sokkal szebb hídjai vannak. Meg szebb a parlamentünk is.

Viszont Passaúnak van egy csodája, fönn a várból megtekinthető. A három folyó városának hívják, hiszen a Duna, az Inn és az Ilz folyik össze. És az érdekessége a dolognak az, hogy mind a három folyónak más különböző színe van. Hiszen teljesen más helyről jönnek a folyók, más hoznak magukkal. Na kezdjünk megbolondulni. Az utolsó maxi lemezem a mai napra. Tényleg. Lecsúcs a márcsám.

0: feleségével.
1: Tündér különben nagyon cuki, és én tudom, hogy katarzis lesz nála.
2: 90-es. Hazai csapatok és külföldi.

0: nagyon érdeklődik, hogy mi ez a sport. Hát az, amikor ugye... Az előbb hallhattad az, hogy a 60-as, 70-es...
1: Sziasztok! A 80-as. Locsomacsó zenekarból, ez pedig a Zsolem Music World, a napsüsserátok.
2: A hegyi tolvaj egy halászutka feldolgozás, ami Szia-mia, Haramia refrénnel.
0: Ez is egy sport.
2: Egyébként ez onnan van, hogy amikor kislányomat vittem Csiribirire, ott hallottam ezt a dalt, és mondtam, hogy ezt a Manu Csaó hallaná, biztos feldolgozná, úgyhogy őt megelőzve gyorsan csináljuk meg mi.
3: Még miért lenyúlnál?
2: Miért lenyúlnál, ezt csináljuk meg mi. Nyilván ez visz, de egyébként...
0: És hát ebben a szösszenetben egy kicsit hallhattok az Ocsóma Csótól, illetve Zsolemtől ezt a kis beharangozót, és hát ugye jön a hegyi tolvaj, hát szia mi a haramia, mert ugye így köszöntöttem a minap kedves szürke kisegeret és dutyidilit, hát szia mi a haramia.

Őszintén gondolkodom, megszüntetem a Facebook csoportot, legalábbis a Messenger. Úgy gondolom, hogy azok, akik el akarnak érni minket, azok el tudnak. Majd, ha a rádió gazdája akar, akkor csinál magának olyat, amilyet szeretne.

Kedves Maskura, lesznek olyanok, akik nem fognak idejönni, ahogy eddig se jöttek. De ahogy eddig is megtaláltak privátba, úgy ezután is megfognak.

Egy igazán fantasztikus polgár pukkasztó csapat, ők a Leningrád Cowboys. Those were the day. Hát azok az ábrándó szép napok. Boborján akart hasba akasztani, de másnak sikerült.

Regina és a Day by Day itt a Bitang Jó Rádióban. 18 órától érkezik hozzátok a fafejű fafiú, Pinocchio és a Pen Party. 20 órától pedig Tóthfol Fatilla és a Jam. Holnap reggel 8-tól 10 óráig érkezem hozzátok. Ha van kedvetek, időtök, ébredezzetek velem. És hát hétfőn 18-tól 20 óráig itt leszünk.

És akkor nekem nem maradt más hátra. Megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét. Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak, és akkor részemről a Messenger csoport befejezve. Eddig is megtaláltatok, ezután is megfogtok.

Külön köszönet és nagy ölelés a Bitangyó Rádió chat falán aktív hallgatóknak. Kívánok nektek fantasztikus péntek estét. Érezzétek jól magatokat Pinokkióval.

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllezzeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem, ősrek.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: İspán. Hot eski.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, dicsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Mi szél hozott, mondszáres, mi vajon a szíve?
6: Terve.

Hello, hölgyakorok, ez itt a Bitang jó rádió, benne pedig már a fafejű, fafejű Pinocchio egészen... Meddig? 20 óráig! Hiszem a péntek van, és ha péntek, akkor kérem szépen péntek esti megaparti! Amiről bizony nem illik lemaradni, hát te se maradj le! Aki bizony lemarad, basszus kulcs, az úgy jár! Vagy a levesbe! És... Jaj, basszus, hát a legfontosabbat elfedettem. Hát szeretném megköszönni, hát bazd meg ott, akarom mondani, már megint szépen csúnyán beszélek. Hát Lion, bennem maradtál, basszus, hallod? Lépjél már ki onnan. Beleléptél a szférámba. Na, szóval szeretném megköszönni az elmúlt két adását, kérem szépen Little Lionnak. Ja, volt itten, kérem szépen minden, volt itten hevesen, volt itten vegyesen. Ez a Bitang jó rádió. Benne a péntek esti megaparti, amiről bizony nem illik lemaradni.

Mondok, kérem szépen, bitangyorradio.com. Mi van, nincs bicajom? Mi van a bicajoddal? Hey, bicikli, piros bicikli, még az éjjel, mi van, basszus kulcs? Hát meg vagyok teljesen zavarodva, hát várj, mit akartam játszani, basszus? Hol a maskura? Maskura, várj, mit akartam játszani, mi hiányzik? Várjál, az hiányzik, igen, várjál, nem jó, basszus, várjál, megkeresem. Kit keresem? Megkeresem. Na! Várjál, megtaláltam? Nem találtam. Na basszus, itt valami árulás van. Na, megvan! Na, hölgyek, urak, akkor kezdődjék a show!

0: Na, hogy akkor a Ketamit Angyó Rádió, benne tehát a Maxi... Basz, meg de hülye vagyok. Na, mi van? Szóval benne a fafejű fafiú Pinókió. Ez itt a péntek este meg a parti. Benne pedig ugye a munkakeresők, dala kérem szépen, hát hello, Béla vagyok. Ne felejtsen! Igaz a maskú? Hello, hello, hello, hello! This is the Bitangyo Radio Station. Hello, Béla vagyok. És te? Hát te ki vagy? Ja, hát azt nem tudni. Hello. Béla vagyok. Ó, de bizony, igaz, Misu? A munkától undorodok. Hát a maskora basszus. Ha valaki tud. Olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Hát ne felejtsen elszólni. De gyerekek! Hát figyelem! Dolgozzon a fene! Inkább a kocsmába megyek.
1: Inkább a kocsmába megyek!
0: Hát egyes uraim, irány a kocsma! Hello! Béla vagyok! Hát ott, basszus, hol? Hát hol máshol? Ha valaki tud olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni, hát ne felejtsen elszólni. Jaj, bubukám, hát a történt, ami történt, tudod. A lényeg, hogy itt ők a chatfalon, kérem szépen. Ez a bitangyoradio.com, benne a fafejű, fafjú, pinok, és persze benne a péntek esti meg a parti.
1: Ez a dal szóljon a Béláknak!
0: Na, Béláim! Hello!
1: Hello, Béla vagyok!
0: Hát kérem szépen, rüheljük ezt a munkát, meg valami őszintén, rüheljük ezt a munkát.
1: A munkától undorodom, ha valaki tud.
0: Olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Hát már rám férne, basszus.
1: Felejtsen elszólni.
0: Hello!
1: Béla vagyok!
0: Hát Béláim! Kap be! Na, állj, húzzál sorszámot! Hol van Tika? Te megfejelem! Hozzak a kutgyűrűt! Ahol nem kell dolgozni, hát ne felejtsen elszólni.
1: Elmentem én reggel dolgozni.
0: Hát elmentem én reggel, a basszus reggel 4 órakor dolgozni. Hát nem volt kedvem ott maradni, de hát muszáj volt.

0: Orodom. Ja, mástól is. Olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Hát ne felejtsen elszólni.
1: Dolgozzon a fene!
0: Hát dolgozzon a fene az anyám ideges úristen itt.
1: Kább a kocsmába megyek!
2: Hello!
3: Béla vagyok!
0: Most mi van, maskara? Megint hova mész dolgozni?
3: Anyám dolg!
0: Hát most mondom, hogy ne dolgozzál, mert akkor nem érhet balesete.
1: Ahol
0: nem kell dolgozni, hát ne felejtsen elszólni. Hello, Béla vagy... Ja nem, Zoli vagyok. Még mindig Zoli vagyok. No, kérem szépen. Ugye már több éve diszkózom, ugye? Hát közel, passzus, nem is tudom, 40 éve körülbelül. Aztán ugye közel 10x éve ugye rádiózom már. És bizony-bizony, ugye években már bizony vannak, megalakultak a műsorem, ugye hétfőnként retrót játszom, ugye általában ugye 70-es, 80-es éveket ugye játszom, ugye hétfőnként. Ugye szerdánként által, ugye megosztom az adást, ugye van egy kis 80-es, és persze van benne, ugye néha van benne, ugye 90-es évek, vagy éppen az egész műsor 90-es. És van a péntek, ugye, ez a megapart, amikor ilyenkor ugye mindig el szokott szabadulni, vagy éppen el szokott ugye gurulni a gyógyszerem. Most is éppen elgurult a gyógyszer, basszus kulcs. Keresem, de nem találom, lehet, hogy ráléptem, bassz. Hogyek ura, a Kezdőbi Tangió Rádió! Ahol bizony nem csak zenélünk, hanem bizony szórakoztatunk is. Akár hiszed, akár nem. Ja, zenei szokott lenni egyébként néha-néha. Hello Bubu! Hello Hava! Hello Kata! Hello Lara! Hello Maskó! Hello Bubu! Hello Hava!

Jaj, kedves Zork, tudtam, hogy itt lesz az adás alatt, basszus kulcsot, hiába megy az állarc, tudtam, hogy itt lesz az adás alatt. Tudtam, kíváncsi, hogy mi lesz az adásból, annyira ismerlek, basszus, hallod? Állarc ide, állarc oda, lehet fönt, lehet lent, én bizony már kiismertelek. Back in the UK! Back in the UK! Na, figyeljetek, Béláim! Ugye ez a bitangyó rá, de még mindig. Kinek kell ráülnie? Hova kell ráülnie? Az én kicsi számra.

0: Na kérem szépen, szóval a Bitangyó Rádió, benne a péntek esti, jót mondom, péntek esti, ja. Mi van most, péntek van? Igen, este van, akkor valóban a péntek esti, meg a parti, kérem szépen. Tudjátok, volt egy lány, akit én nagyon szerettem. Jobban szerettem az életemnél is, tény és való. Na jó, inkább nem mondok semmit. Back in the UK!
1: 1994! In 1996, we're still on the case. Hold tight, crew! Together, no one can stop us now!
0: Na, mit kell visszaolvasnom, bazdnak? Vissza kell olvasztanom, mit kell csinálnom? De várja, azt mondja, mi van, szürke kisegér, szia! Basszus! Mit kezdtem el? El se kezdtem! Na, hogy fejezném be? Vagy befejezem 20 órakor, basszus! The tree, the cow, the sea, the rig, the palace, and empty H-Bay!

egy felvétel, amelyet ennek idején ugye még a Red Heat Kingpin és az FBI ugye vitt sikerre. Ez a To The Right Thing. Ez a Bitangyó Rádió.

0: tudjátok, hogy szeretni jó. És bizony azt gondolom, hogy én bizony tudok szeretni. És bizony a szerelem, kérem szépen, nem múlik ám, tudjátok. Na, kérem szépen, To the Right Thing a Bitang Rádióban.
1: Party people!
0: Hát, party people! Ez a Bitang Rádió. Benne a fafejű, fafejű Pinocchio egészen 20 óraig. Aztán érkezik, pacsodatok, kérem szépen.
1: For the most exciting season!
0: Tóth Wolf Attila.

Ugye tavaly évben ugye kétszer is ugye voltam, ugye kedves családommal kérem szépen Scooter koncerten. Egyébként fantasztikus volt, mind hangzásban, mind pedig kérem szépen fénytechnikájában. Party People! A 61 éves HP Baxter, és a csapata a Scooter. Hello, Sunci!

0: care szépen bitang jó radio.com benne a fafejű Pinocchio egészen 20 óráig. Ez a bitang jó rádió, és persze benne a péntek esti megaparti. Most valamiért nem indult el. Azt mondja, hogy not fine. Hát ez egy idióta.
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: Na kérem szépen, bitangyorádió.com. Na bizony, van nekem egy szerelmem, kérem szépen, akár tetszik, akár nem. Ő Zorka, ez tény, kérem szépen, a tényekkel vitázni, ugye nem lehet, azt tartja a nóta. Körülött bárki és bármit is félreértene. A szerelem szép dolog. Még így időskorban is.

hello, hello, legszebbik menyem. Katica is ugye itt van a háttérben. Bizony, hogy velük voltam ugye a Scooter koncerten, ugye a fiammal és Katicával, édes háromasban. Ez a két koncert fantasztikus, erejű volt, kérem szépen mondom, mind fényben, mind pedig hangban. Régen voltam a koncerten, nem igazán vagyok egyébként olyan koncertre járó, megmondom őszintén. De ez, gyerekek, kibaszott jó volt.

Mindenki kiabáljon! Everybody shout! Scooter! Scooter! Harder! Faster!

Na kérem szépen! Ugye kérem szépen, hogy a 2020-ban kérem szépen jött egy vírus, és az egész világot megrengette mi voltjában. Ugye ez volt kérem szépen a koronavírus. Don't give a penny. Ennek alkalmában ugye született egy dal, amelynek a címe kérem szépen Fuck 2020. United we stand. Fast we save the rave. Then we save

2020 a Bizonygó Rádióban, kérdezi szépen tehát egy kis Scooter este. Wake me up before you go, go! Hello, Eddie! Hello, Bandi 98! Hello, Boborján! Hát gyűltök ám, kérem szépen! Hello, Lara!

0: Szakra szép, hogy a 2020-ban járunk, ugye ez volt a Scooter felvétel, ugye az a bizonyos koronavírus alkalmával ugye írodott felvétel, ez volt a Fuck 2020. This is the Bitangyol Radio Station.
1: Timmy Trumpet and Scooter! Ha ha!
0: Ha ha! Gyere, fújjad! Fújt az indulót! Ez a Bitangyó Rádió! Benne a fafejű Pinocchio!
2: Egy örö, egy bórottán, egy örötti bórottán.

Hát bizony, bizony, kérdés szépen, how much is the fish? Mennyibe kerül a hal? Ugye ez a nagy költői kérdés a Bitang Rádióban. Ez a Scooter! Egy fantasztikus élmény, kérem szépen, a tavalyi évben. Ami bizony elkísér majd életem végéig. Egy fantasztikus koncert. Fantasztikus, dinamikus úriemberű H.P. Baxter.

gyerekek! Lendület, dinamika! Sunshine in the air! Oh yeah!

I want to see you sweat. I said, I want to see you sweat.

0: Hyper, hyper.
1: Hyper, hyper. Hyper, hyper.
0: Egy fantasztikus sikersorozat, kérem szépen.
1: So beautiful.
0: Ugye persze, ugye kellett, hogy H.P. Baxterre fantasztikus hangja. Igazából egyébként maga recept egyszerű. Egy kis trance muzsika. Semmi szöveg. Csak bekiabálunk, kérem szépen mindenféle hülyeséget. És kész a sláger. Hype, hype!

0: Keep the vibes.
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Dübörög a hangfalból egy üzenet, kérem szépen a bitangyoradio.com.
0: Hypa, hypa!
2: Hypa, hypa!

touchdown in the land. Na, köszönöm, kicsit, hogy elrévettünk ebben néhány percben. I'm a Raving, ugye ez a felvétel címe, ugye ez a Scooter felvétele. Ugye sokak nagy kedvence, kérem szépen. Ugye mint például ugye Havának, vagy éppen a háttérben hallgatózó, legszebbik penyecskémnek ugye Katicának.

Nana Minő. Hello, kedves Szörnyella! És a sor végül, hogy ezúttal Zarándok Balázs található. Hiszen érkezik 20 órától. Atya meg nagyatya, kérem szépen, Tóth Wolf Attila.

Na kedves Pöskör, végre jó hír, érted? Elfáradt a szád is legalább, remélem. Let me be your Valentine!

Na, kérem szépen, bitangyóradio.com, benne ugye az éppen... Kinyitett szolgatban a lévő fafejű Pinocchio egészen 20 óráig, hiszen érkezik majd 20 órától a Jam nagymestere, kérem szépen! A Jedi nagymesterre Tóth Wolf Attila. Amúgy ugye nem más, mint a maga az Atya Úristen. De mint tudjuk, persze azért igazából a legerősebb állat a nyúl!

0: Na, kérdez, hogy ez a Bitangyó rádióban a fafejű, fafejű Pinocchio, hogy egészen úszakaszra érkezik, mert ugye hozzátok a Jedi nagymestere, kérem szépen, Tóth Wolf Attila, a gyemek királya, a gyemek nagy keverője, tehát 20 órától a lejátszok mögött.
1: And wait for further instructions. Starting the microphone business, I've got one message for the next decade. Move your ass!

Yo!

Nation! Stay tuned! Na, kérem szépen, a bitangyorradio.com. Benne a fafejű, fafejű, pinokjú, egészen 20 óráig.

Ja, kérem szépen bitangyoradio.com. Na figyelj, ha ez az én egyik nagy kedvencem egyébként tőlük.

0: rent your trousers!
1: Na kérem szépen! Hát akkor a Rév! Hát ki fizeti a Révészt? Hát az utas, kérem szépen! Jók az a 8. utas a halál! Pitangyó Rádió! Rave! And shout!

0: Na kérem szépen, az eltosztató nagy kedvencem, kérem szépen a Rave and Shout, kérem szépen a beatangyourradio.com. Tehát ki fizeti a révészt?
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán. This one's going out.

A jól ismert egy Kiss muzsika, kérem szépen, ez szakad a vízről, olyan basszus kocsa meg van ebben a tetves szobába. Tehát jól ismert egy Kiss muzsika, kérem szépen az I was made for loving you, baby. És arra születtem, kislány, hogy szeressenek téged. Hallod életem, arra születtem, hogy szeressenek téged. Ez bizony így van, így volt, és persze így is lesz. I was made for loving you, baby. Az egykori Kiss muzsika, kérem szépen, egészen más köntösben.

Szóval azt mondjátok, hogy játszunk még! Kérdezz szépen, akkor játszunk még! Mert ez a Bitangyó Rádió, benne pedig a fafejű Pinokio egészen 20 óráig! Azt mondjátok, játszunk még! A techno is back! A techno is back!

0: Nélkül. Belekerül szépen a péntek esti megaparti, egészen 20 óráig. A térkedik a Jedi lovag, Tóth Wolf Attila.
1: Good morning!
0: Good morning! Hát jó reggelt! Jó reggelt, Magyarország! Ébredjék álmából a világ!

Na kérem szépen, a bitangyoradio.com. Szóval szerintek, hogy játszunk még? Hát akkor játszunk még. Bitangyoradio. Egy rádióhatárok

kérdezem, hogy a rossz nyelveszke kezdőknek a Bitangyó Rádióban. Na, kisegér! Drász Vújtje, te vár is!

just the flame.

Kereszt vagyok, közben a csatornán megjelent már a következő két öröm is a házigazdája. A Gyemeki királya. Az űrgalaxis hős lovagja, kérem szépen, aki ugye megmenti az arra érdemelteket, kérem szépen, mint Katát. Átbitangyú rádió.com. Aki lehet, hogy a megmentésre vár, kérem szépen, az jelentkezzen. A Wolfinál. És ő, kérem szépen, az űrbázisról indul majd. Megmentsen minden rászorulót, kérem szépen. A Bitangyú Rádió chatfalán.

Miközben a Little Annie is távozik, kérem szépen. Köszönöm szépen, tehát az előző kettő a műsor adását. Jó pihenést neked. És érkezik majd Tuszarától Wolfi. A Galaktikus űrbe, kérem szépen. És a Jammy-ével, amit elcsentem, amit ugye elcsentem a nagymamától. Hello Kinga!

0: lie down on the floor and be calm.
1: This is Modern Talking, kérem szépen. Ez egyébként egy Scooter remix. Így csempésztem bele ebbe a fejlődést, kérem szépen a Scootert. Ugye mi lassan ráfordulunk a finishre, kedves Wolfi barátom. Hiszen egyébként 20 rától már Tóth Wolf Attila. Egy kis űrgyemmel.

Hogy akkor a kidőm lassan a véget ér. És érkezik Wolfi Kressz per 20 órától. Egy galaktikus gemmel, a Bitony Rádióban tehát.

Na kérem szépen! Én köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztel, és egyben kitűntött, hogy figyeljétem meg 2 órában. Jól elpartiztunk, hol elrévettünk, vagy pedig eltévedtünk. Ugye azt tartja a mondás, hogy színház az egész élet, kérem szépen. Van benne persze némi igazság, meg hogy hagyjam.

0: Szóval én búcsúzom. A gyerekedik pontra lejátszok. Megékerem szépen Wolfi. Ez egy fantasztikus, galaktikus jammel. További szép eset, kérem szépen, jó rádiózást!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir!

0: Kedves hallgatóink! Kapcsoljuk a Bitangyó Rádió konyháját, kellemes dzsemfogyasztást kívánunk!
1: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő.

Pitang, jó estét kívánok mindenkinek, bár lejátszottam a Star Trek Voyager főcímzenéjét, ami egyben ugye a kapitánynak mondjuk úgy, hogy a főcímzenéje is, hát most abban a tekintetben, hogy a szignál alapja, de nem Disco Galactica következik, illetve mégsem. Na, hogy tisztjük tisztában a dolgot, szóval az a helyzet, hogy mivel a kapitány helyét bitorlom, mondjuk így, ezért azt gondoltam, hogy akkor gyógyulásképpen felajánlom neki, hogyha nem is tudja vezetni a műsort, meg nem mint a hajóját, de akkor legalább az ő zenéjét játszam le, és ezért ez egy ilyen galaktikus jam lesz, tehát nem Disco Galactica, mert nem a kapitány vezeti, meg nem is tudok annyit mesélni, mint a kapitány vagy Kitty, de remélem, hogy így is élvezetes lesz, hiszen az ő kedvenc zenéit hoztam. És amivel kezdtük, az az A la carte-tól volt a Radio. Egyébként ez a formáció még föl fog bukkanni a mai nap folyamán később, csak szólok. Mindenkit üdvözlök a cseten is, meg a cseten kívül is. Jelen pillanatban az egyetlen elérhetőségünk, ez a chat.bithang_jo_radio.com, mivel sajnos technikai okok miatt a Messenger csetünk sem tud működni. Ezért mindenkit ide várok a csetre, aki már regisztrált, vagy aki majd fog regisztrálni. Jelen pillanatban itt van velünk a Földök úr, azaz a fafejű Földök Pilókió, neki köszönöm az előző 2 órát. Itt van a már emlegetett Varas kapitány, és természetesen itt van vele szíve választottja Kitty is. Itt van a két mesterséges unintelligenciánk, Bobby és Artuditu. Itt van Bandi 88, szemüvegemet majd mindjárt előveszem. Itt van velünk továbbá Bubu 81, hát akkor gondolom, hogy Bubuné is itt van, úgyhogy neki kezicsókolom. Itt van Kata, itt van Pista 67, Szeri Szalamander barátom, Sucorgó Csá, Szörnyella, Szűke Kisegér, Tika, és hát Zarándok Balázs természetesen. Balázsnak jelzem, hogy igen, vettem az adást, és ma le fog menni a dalod. Hiszen anélkül nincs Disco Galactica, ugye, hogy Zarándok Balázsnak lenne egy kérése, ma viszont ugye Disco Galactica helyett Galaktikus Jam van, tehát mondjuk úgy, hogy majdnem Disco Galactica. Na, hát ne szaporítsam tovább a szót, ha úgyse tudom, inkább jöjjön az első felvételünk, jöjjön a The Humanoids-tól a Laser Dancer, egy Laser Dance remix formájában. Ezzel kívánok mindenkinek jó jam fogyasztást!

Na hát gyors szolgálati közlemények következnek. Először is a kapitány, mint mondottam, itt van a cseten, tehát vele lehet beszélgetni írásban, de adásban most nem lesz itt. És mivel nem az, tehát úgy kvázi az ő műsor, az ő dalai szólnak, de nem abban a szerkesztésben, ahogy ő szokta szerkeszteni a Kittivel az adást, ezért nem is abban a sorrendben lesznek a dalok, vagy hogy mondjam, tehát ne tessék azt várni, hogy ugyanaz a műsor következik, mint ha a kapitány lenne itt. Tehát éppen ezért szólt meg most egy újdonság, és ma még meg fog szólni kicsit később a másik újdonság. Tehát kicsit más lesz a felállás, mint megszoktuk, másrészt pedig nincs kívánságteljesítés, tehát Zalándok Balázs az egyetlen kivétel, és csak a műsor tematikája miatt mondjuk úgy, tehát ezért az ő kérését tudom teljesíteni, más kérését nem tudom teljesíteni. Majd lesz olyan, hogy ha időben beérkeznek a kívánságok, akkor foglalkozunk vele. Igenígy vonatkozik ez majd a vasárnapi Italo Café 21-re is, tehát ott is tessék azt kérem szépen figyelembe venni, hogy nincs dalkérés teljesítés most jelen pillanatban. Ha lesz kívánság teljesítés, akkor majd szólok. Ja, és hát mivel ugye egy újdonságot hallottunk, és ha jól tudom, akkor ez a Laser Dancer remix, ez nem véletlen volt, hiszen ez egy hivatalos remix, ráadásul Michiel van der Kuijhoz kötődik, hiszen ő van a Humanoid projekt mögött, és ugye hát nem kell mondani, hogy a Laser Dancer egy utalás a Laser Dancer-re. Na, de menjünk tovább, és akkor újdonság után jöjjön egy kis régiség, méghozzá elég régiség, mert hogy jön a Tokyo Twist a Tone Bandtől egy 12 inches verzióban.

Kitty felajánlotta a segítségét nekem, mármint úgy értve, hogy szakmailag, tehát hogyha valami információra szükségem van, de az a helyzet, Kitty, hogy most nem információra lenne szükségem, hanem arra, hogy megtudjam, hogy ki vitte el a hangomat, és aki elvitte, hozza vissza, mert lassan megfulladok. Na, de addig is, amíg én összekaparom magam, ha már Tokyo Twist, akkor menjünk el Japánba. És hoztam egy 1978-as alapítású formációt, ugye, akik három japán illetőből állnak, vagy álltak, mert hát most nem tudom, hogy ugye azt hiszem most jelen pillanatban már nem aktívak, mert ha jól tudom, akkor 2012-ben megszűntek létezni, bár bocsánat a kifejezésért. Szóval a Sárga Varázs zenekar következik, magyarra fordítva, ez a Yellow Magic Orchestra, és ugye a három új ember, akik 78-ban Tokióban alapították, az Harumi Hoshono, Yukihiro Takahashi és Ryuichi Sakamoto. És akkor menjünk kirándulni Tokió után egy ismeretlen városba, vagy egy ismeretlen földre, jöjjön a Technopolis.

0: Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.
1: Nem, hát, mert ez galaktikus jam jelen pillanatban, és a kapitány helyett a farkas van szolgálatban. Addig, amíg a kapitány nem tud jönni, viszont egy dologban biztosak lehettek, hogy akár Diszkó Galaktika, akár galaktikus jam, Zanárdok Báznak helye van. És most az ő kérése következik, hiszen ő még időben tudott leadni kérést. Hát most egy kicsit megfejelem a dolgot, Balázs, bocs, mert hogy az a helyzet, hogy te azt kérted, hogy jöjjön a Space-től a Tender Force, viszont mivel Space, és ugye tudjuk, hogy a Space nevű francia együttesnek valójában több dala is ikről még időben tudott leadni kérést, hát most egy kicsit megfejelem a dolgot, Balázs, bocs, mert hogy az a helyzet, hogy te azt kérted, hogy jöjjön a Space-től a Tender Force, viszont mivel Space, és ugye tudjuk, hogy a Space nevű

ikonikus szignál, mármint magyar televíziós szignál, és az sem teljesen eredetiben, hanem a szignál feldolgozása. Na, hogy értsétek, tehát először jöjjön a Space és a Tenor Force, utána pedig Amadeusztól a Delta.

Na hát akkor menjünk tovább egy olyan formációval, ami hát mondjuk úgy, hogy nagyon idealisztikus, nem realisztikus, és hát gyakorlatilag, vagy nem praktikus, nem hasznos, tehát mondhatjuk úgy, hogy haszontalan, bár a zeneileg nem haszontalanok, de hát a nevük az, hogy Quixotic, és ez ugye azt jelenti, amit mondtam, hogy idealisztikus, nem realisztikus, és haszontalan. Úgyhogy tőlük jön egy nem haszontalan dal, a Schwarzenegger.

Bizony, vasárnap italokafé lesz a mi utcáimmal, az italokafé 21, tehát most nem vidámparkolunk, hanem italokafé lesz. Csak úgy felhívom a tisztelt figyelmet, de ettől függetlenül nem lesz kiválságműsor, mert nem nagyon érünk rá kívánságokat teljesíteni ilyen pillanatban. Majd ha lesz, akkor szólok, mint mondottam volt. És ez szó Katának is, meg mindenkinek is. Katának egyébként pedig jó éjszakát kívánunk, hiszen neki fölötték a pizsamát. Mi viszont megyünk tovább, és elfelejtettem az előbb hozzátenni, de ugye Kitty megírta a cseten, hogy a Quixotic valójában egy magyar előadó, hiszen Miklósi Krisztián nevéhez fűződik, aki néha az Amigod nevű formációban is szokott szintetizátorról játszani. Most viszont akkor, ha már italok kafé, akkor legyen valami kis italó jellegű, méghozzá jöjjön a Radiorama és a Bad Boy U egy különleges remix formájában, hiszen több betét is van benne.

Na hát az a helyzet, hogy nem ők informatikus, de hát nekem is van saját közvetlen hozzáférésű memóriám, és most közvetlen hozzáférek, és én úgy emlékszem, hogy a most következő dalt én már itt a kafében lejátszottam, de ha nem, akkor most lejátszásra kerül mindenképpen, méghozzá egy hosszú verzióban. És hogy miért mondtam, hogy saját közvetlen hozzáférésű memóriám? Hát mert az előadó tudja, hogy Wolfram. Júj, Kitty most ezért meg fog jönni, tudom. Na mindegy. Szóval jön Wolfram, Frederick Pictures és az Automatic Lover egy long versionben.

Na hát az előbbi dal 2-1 volt, hiszen hogy a kapitány is megírta, két dal van összemixelve, vagy összemontázsolva, vagy hogy mondják ezt, szóval mesapot, abban a tekintetben, hogy D.D. Jackson Automatic Lover és Mr. Fletcher Take a Chance című dalai voltak egymásba építve, mondjuk így szépen magyarosul. Na, most viszont jön a sok in van, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam, tehát az a helyzet, hogy van egy 80-as évekbeli eurodiszkó előadó, akit úgy hívják, hogy David James, és neki van egy olyan mixe, ahol ilyen 50-es, 60-as évekbeli amerikai dalokat, amerikai slágereket gyújt egybe. Ezért mondtam, hogy sokin van, hiszen jön a Dream Baby. Ja, igen, nem tettem hozzá, természetesen eurodiszkósítva.

De hát az a helyzet, hogy ugye műsor elején elfelejtettem azt mondani, hogy azért sem tudom prezentálni azt, amit a Disco Galaktikában megszoktatok, mert nekem nincsenek meg azok az emlékeim, amik a kapitánynak megvannak. Tehát én nem tudom felidézni, mi volt szakmunkás koromban, meg szakmunkás mondjuk én is voltam. Na, a lényeg, hogy tehát nem értem Szolnok Szanda szőrösen, meg Szolnokon sem, tehát nem tudom, hogy mi történt akkoriban ott, de a kapitány elmondja nekünk a cseten, tehát aki nincs a cseten, az most azért bánhatja, mert nem hallja, csak olvashatja legfeljebb. De hát majd, ha visszatér a kapitány, majd úgyis mesél még. Most viszont én elmesélem, hogy mi következik, hiszen azt mondtam a műsor elején, hogy ma még lesz egy alakált felvétel, na most jött el az ideje, hiszen jön a Morning Sunbird.

mondanám, hogy következik a játék, de hát most nem teszek fel játékkérdést, mert szerintem az első taktusokból meg lehet meg ismerni, hogy melyik dalra gondoltunk, mert ugye nem állok el nagy titkot, hogy mi ezek a kapitány kedvencei főleg, tehát megkértem Kitit és a kapitányt, hogy segítsenek egy kicsit a válogatásban, és hát hoztam egy Shadows dalt, ami nem a Shadows-é. Úgyhogy, hát most nyeremény nélkül vagy tétlékül, de fölteszem a kérdést, hogy vajon ki ismeri meg, hogy melyik dal, és ki, ki az eredeti előadója ennek a dalnak. Na figyelem, játék indul!

ismerős a zene, gondolom, és tudjátok, hogy miért szól most az időjárás jelentés zenéje. Hát mert időjárás jelentés következik, bár nem tudom úgy prezentálni, mint a kapitány, de megpróbálom. Tehát szombaton továbbra is sok napsütésre számíthatunk Magyarország térségében, melyet csak időként zavarhatnak meg vékony fátyó és kisebb gomoly felhők. Csapadék nem várható, többfelé lesz élénk, helyenként erős az északi-északkeleti szél, hajnalban 13 délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet szombaton. Hát most csak egyszer a holnapi napot mondom, de mondhatom a vasárnapot is, mert hasonló időjárásra készülhetünk. Ez sehol sem fog, a napsütésre lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyú és kisebb gumoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél, kora reggelre 7 és 16 fok közé hűl a levegő, majd délután a legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Most viszont menjünk tovább, mert már bőven elment az első óra, sőt, már 1,4 óra elment. Úgyhogy mielőtt rátérünk a rockvillámra, vagy ha autentikus akarok lenni az ördögvillarovatra, jöjjön DJ Dadótól a Metropolis.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen

Kapla kapitány, ez jó idő a rockra. Szokás mondani, hogyha Diszkó Galaktika van, de hát ez most nem a Diszkó Galaktika, bár nekem is lassan Wolfos hangom, ez nem Wolfos. Na, hát az a helyzet, hogy metált bírod, mert hogy most keményedünk, hiszen ahogy elhangzott, a rock villám, az hétfő lesz este 8 órától, de Xil helyett most én hoztam egy kis rockot, méghozzá kemény rockot, és remélem, hogy acceptálni fogjátok ezt a két dalt, hiszen először elmenjük Görögországba, Szalonikibe, és onnan jön a Wild Rose nevű formáció, akik egyedül vannak, mármint az a dal cím, hogy Alone, vagyis egyedül, utána pedig, hát nem véletlenül kérdezem, hogy acceptáljátok-e, hiszen az Accept Ausztriából, és a Princess of the Town.

lényeg, hogy már menjünk, tudod. Ahhoz viszont megoldást kell, mert a fél megoldás, az csak a Schuster, meg jó, nem tudom, ismered-e. Schuster az inasát sámfával fejbe akarta vágni. Páfa meg lekapta a fejét. Na, Schuster feleség meg éppen belépett. Így púf-pofán. Azt mondja, Schuster így se rossz. Azért mondom, hogy félmegoldással nem megyünk semmire. Egy példa félmegoldása. Mint tudod, ugye, alma termelő ország vagyunk. Na most, egy évben mennyi alma rohad ránk? Sok, az kevés, ne viccelj már. Amennyi terem, tudod? Na most, ne rohadjon ránk ennyi alma, van ma. Schuster felesége meg éppen belépett. Így púf-pofán. Azt mondja, Schuster így se rossz. Azért mondom, hogy félmegoldással nem

teljesen komplet, hát bemondom, hogy osszák az akcept, miközben tudom, hogy nyugat-német, tehát elnézést kérek, valahogy téved az ember, pedig még arra is emlékeztem, hogy Udo Schneider volt az énekesük, és mégis bemondom, hogy osztrákok. Na, mindegy. Bubunak jó éjszakát kívánok, hiszen neki földötték a pizsamát, Bubunénak is jó éjszakát kívánok, akkor már mi viszont megyünk tovább, és hát engedtessék meg nekem, hogy mivel most én vagyok a kapitány, ezért az én űrhajom szignálja is következzen, ne csak a kapitányé, ne csak valesé. Úgyhogy figyelem, öveket becsatolni, aki még nem csatolta be, aki kiszállnak jó éjszakát, aki marad, azzal meg indulunk. Visszaszámlálás indul!

Hát azért hoztam az olyan űrhajónak a szignáját, vagy főcímzenéjét, mert ez a főcímzene volt végül is. Na, a lényeg az, hogy azért hoztam, mert hogy most akkor én is emlékeket idézek fel egy kicsit, jó? Tehát úgy csak, mintha jelennék a kapitány, mármint Vales, mert hogy, hát a fiatalok nem tudják, de ugye nagyon-nagyon-nagyon régen, még a nagyon ős időkben, ugye annyira szocializmus volt, hogy nyugati terméket, mármint nyugati filmterméket nem nagyon lehetett veszíteni magyar televízióban, és ezért mondjuk úgy, hogy megcsinálták a Star Treknek a német, pontosabban NSK szocialista változatát, ez volt az Orion űrhajó, és hát én ezt már majdnem felnőtt fejjel láttam először, körülbelül akkor, mint a Pirx kapitányt, mármint amikor már félfogó képes állapotomban voltam, hogy megértsem, hogy miről szólnak ezek a sorozatok. Ugye a Pirx kapitány az egy szovjet sorozat, már úgy értem, hogy szovjet sorozat, hogy egy szovjet írónak a művéből készült sorozat, a Orion űrhajó pedig NSK termék. Na, a lényeg, hogy mind a kettő még a 60-as években, nem mind a kettő, bocsánat, a Orion ugye a 60-as évek végén készült, ha jól emlékszem, vagy 60-as évek közepén, most nem tudom,

Pontosan. A lényeg az, hogy meg kellett oldani az űrhajók berendezését valamivel, tehát hogy a kezelőszerveket valamivel bemutassák, és nagyon jól emlékszem, hogy az egyik kezelőszerv az konkrétan egy vasaló volt. És én nagyban röhögtem magamon, hogy konkrétan a vezérlőpult közepén ott van egy rohadt nagy vasaló. Aztán láttam a tisztkapitányt, és ugye rájöttem, hogy ez technikai megoldás, hiszen ott meg világvázákból, vagy világkaspókból csináltak űrhajókat, tehát végül is, ami kéznél volt, és a fantázia az azért eléggé elszállhatott. Na, most viszont mi nem szállunk el, mert az idő az fogy, és következik egy kicsit, már lejjebb veszük a tempót, hiszen jön a Love Unlimited Orchestra és a Love Steam.

Előbb a Zsori a műhajó kapcsán rosszul mondtam, mert Stanislavra nem gondoltam, mint szerzőre a Pirx kalandjai kapcsán, de ő lengyel volt, nem orosz. Na hát ennyi, hát majd úgy látszik, ilyen tévedések végjátéka van. Na bocsánat, hát néhány félre informálok mindenkit, de majd utána úgyis javítom. Most viszont biztos vagyok benne, hogy ha már én itt vagyok Angliában, akkor hozzám közel van Skócia. Tehát mehetünk Glasgow-ba. És ha már Glasgow, akkor egy ilyen dal, mármint egy ilyen című dal következik, akik eladják, az Donald Jean Phoenix és Michael Oakley.

lassan a dokba kell vezetnem az űrhajót, mert idő lesz, de hát azért még marad a dal, és ugye mondtam, hogy ma még egy újdonság következik ebben a műsorban, akkor ennek is elérkezett az ideje, hiszen jön az FM 84 és John Daly, és hát mivel rádiós dallal kezdtünk, akkor jöjjön még egy rádiós dal, hiszen ennek is az a címe, hogy Radio, csak ez 2026-os dal.

az a helyzet, hogy nem kell a hatodik érzék ahhoz, hogy lássam, hogy mennyi az idő, és hogy lassacskán, nem is, hogy a lassacskán véget ér a műsor. De hát azért nem búcsúzhatunk el még jelen pillanatban, azért sem, mert még van két dal, meg azért sem, mert hát ugye egy ilyen műsort nem szabad úgy befejezni, hogy ne szólaljon meg valamilyen olyan alapmű, amivel, ha jól emlékszem, annól az egyik adást zárta a kapitány, vagy zárták Kittivel, hiszen jön Ofra Haza, és a hatodik érzék, vagyis a Sixth Sense.

Nos, Kitty kijavított, én tévedtem. Ez a Doktor Házadalán még nem volt a Diszkó Galaktikában, úgyhogy ez ebből a szempontból premier volt, bár nem a Diszkó Galaktika kereteimből, hanem a Galaktikus Jamben. Na és hát érkezett, amit ide váltunk. Itt a vége, fuss el véle. Én köszönöm szépen mindenkinek ezt a kitartó 2 órás figyelmet, remélem, hogy élveztétek az utazást. Szépen beállunk a dokba, leállítjuk a hajtóműveket, és mindenki mehet haza, kivéve Ofra, de mindenki más mehet haza, és itt kívánok mindenkinek kellemes hétvégét. Kedves zsidó vallású vagy zsidó származású barátaimnak Shabbat Shalom, és találkozunk vasárnap este 6 órától, immár az Italo Café 21-ben, ami ugye az Italo Disco, Eurodisco és High Energy daloknak a tárhelye, vagy székhelye, vagy kedvenc helye, vagy kinek hogy tetszik jobban. A lényeg az, hogy én megköszönöm még egyszer a figyelmet, remélem, hogy jó volt az utazás, és ha igen, akkor a Shabbatra való tekintettel, hiszen már beköszöntött a Shabbat, ha úgy vesszük, jöjjön megint csak Ofra haza, de most egy általán választottal, és hát ez mondjuk úgy, hogy Izrael második számú nemzeti himnusza, tehát hogy úgy szoktuk mondani, hogy Olajibolya és a Magyarország magyar himnusz, mármint a második számú magyar himnuszunk, akkor ez Izrael második számú himnusza, jön a Jeruzsálem Shei Zahav, vagyis az Arany Jeruzsálem Ofra Haza előadásában. Ezzel kívánok mindenkinek jó éjszakát, és találkozunk vasárnap. Sziasztok!

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvencia. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De cseh, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zala vagyok a New Level Empire-ből.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.